0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonoknál ma este Palágyi Zsófia
2: és Bányi Kriszta köszönti Önöket.
1: Mai adásunkban ismét körbenézünk, mi minden történt körülöttünk. Színes nyári programmal készül az AMAPED. Augusztus végén alkotás, zene, tánc és mozgás várja a gyerekeket Bécsben.
2: Szólunk az utazók jogairól is. Mit tehetünk, ha késik a repülő, elveszik a podgyász, vagy éppen nem olyan a szállás, mint amilyet lefoglaltunk.
1: És egy új szabályról is beszámolunk. Július 1-től a kutyatartóknak is fel kell készülniük. A gazdiknak kötelező tanfolyamon kell elsajátítaniuk a felelős kutyatartás alapjait. Mindezekről részletesebben is hallhatnak a következő percekben. Tartsanak velünk! Mi történik, ha a forma ritmussá, a ritmus pedig mozgássá válik? Alkotás, zene, tánc és játék találkozik augusztus 24-e és 28-a között Bécsben az AMAPED nyári alkotó és mozgástáborában. A gyerekek kreatív foglalkozásokon, zenén és latin táncokon keresztül fedezhetik fel, milyen sokféleképpen lehet kifejezni magunkat ecsettel, színekkel, mozdulatokkal vagy éppen egy csacsa lépéseivel. A részletekről, a programokról és arról, miért különleges a művészetet a mozgással összekapcsolni, Mencsik Szilviát kérdezte szerkesztőségünknek Kriszta.
3: Idei nyár egy picit talán hosszabb, mint az előző években megszoktuk. Így az utolsó két szokásos táborunk, a művészeti tábor, illetve a hagyományőrző tábor, az ugye a 24-ével kezdődik majd a művészeti tábor, és utána a 31-én pedig a hagyományőrző tábor. Ez utóbbi már egy teljesen hagyományos, sok-sok év óta Piszkerági vezetésével egy fantasztikus élmény a gyerekek számára. De az a helyzet, hogy amint meghirdetjük, körülbelül 2 nap múlva teljesen tele van a tábor, úgyhogy inkább azt gondolom, hogy beszélnék tehát az első táborról, ami 24-i hétfőn kezdődik, ami egy művészeti és kreatív tábor, a táncot és az alkotást fogja a középpontjába. Amire nagyon büszke vagyok, hogy itt egy olyan tanítványunk vezeti a tábort, aki hosszú évekig AMAPED-es diák, és aztán csak az AMAPED segítője

0: el a táncművészetben is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas tábor fiataloknak, fiatalok vezetésével.
1: Áruljuk el a hallgatóknak a nevét ennek a tehetséges fiatalnak.
0: Igen, én azt gondolom, hogy talán Sági Zsuzsek kolléganőm neve sem cseng ismeretlenül, sem a hallgatók, sem pedig a bécsi közönségnek a fülében, hiszen 26 éve dolgozunk együtt, és az ő kislányáról, Alexáról van szó, tehát Sági Alexa fogja ezt a tábort vezetni. Aki úgy gondolja, hogy szereti a táncot, szeret alkotni, szereti a művészeteket, és úgy gondolja, hogy ebben kipróbálná magát, és már elmúlt 11-2, mondjuk azt mondanám, hogy ez a korosztály fölötti, azt nagyon sok szeretettel várjuk. Még azt hiszem, azt mondanám, hogy 2, legfeljebb 3 helyünk van, úgyhogy szeretettel, aki úgy gondolja, hogy ebbe belekóstolna, hát várjuk még a jelentkezését. Én úgy gondolom, ha most fiatal lennék Bécsben, olyan mondjuk 14-15, biztos, hogy ebben részt vennék.
1: Jól értelmezem, hogy akkor itt a tánc mellett egyéb művészeti, kreatív dolgok is a gyerekek lehetőségeként előtérbe kerül majd?
0: Igen, tehát itt mint tényleg a művészet, mint maga, az alkotás, a kreativitás lesz a központban. Nyilván akár a festészetet, a festészetről is hallgathatnak érdekességeket a gyerekek, fiatalok. Úgyhogy itt egy komplex, tehát tényleg itt maga a művészet, mint fogalom kerül előtérben, és az, hogy mennyi mindent felül el ez a szó, hogy művészet és kreativitás. Erről szól a tábor. És ennek egyik legérdekesebb eleme, azt gondolom, ez a tánc, a társas tánc, és egyáltalán a tánc, mint kifejezés, önmegvalósításnak a megjelenítése.
1: Azt említettük már úgy 24-én hétfőn kezdődik. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Mitől meddig várják a gyerekeket vagy fiatalokat?
0: 9 órától várjuk a kedves jelentkezőket, akik részt vesznek a táborban, és 16 óráig tart a tábor, ki is fognak menni, valószínűleg múzeumlátogatásatok. Tehát ugye az időjárást most olyan nehéz megjósolni, de nyilván az időjárásnak megfelelően alakulnak aztán a délutáni programok, ki is fognak menni, tehát nem csak azon a napon fognak csücsülni a gyerekek. Az elképzelés, hogy a pénteki napon pedig azokat az alkotásokat, amik készülnek, vagy tánc, amit megtanulnak, azt szeretnék be is mutatni, tehát lesz a végén egy bemutató is pénteken, mint ebből, amit az alkotótáborban megvalósít a fiatalok.
2: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
3: Még néhány hétig tart a nyaralási szezon, így érdemes tudni azokról a jogokról, amik érvényesek olyan esetben, ha valami félre sikerül. Késő repülőjárat, elmaradt podgyász vagy felújítási munkálatok a szállodában. Mindez elronthatja a nyaralás örömét. Arra az esetre, ha valóban valami nem úgy alakul, ahogy kellene, a munkavállalói kamara emlékeztet az utazók jogaira.
1: A munkavállalói kamara Arbeite Kammer rámutat arra, hogy az EU-ban minden típusú utazási csomagot törvény védi. Itt tilos az árak emelése közvetlenül az utazás megkezdése előtt. Természeti katasztrófák, politikai zavargások vagy egészségügyi veszélyek esetén az utazónak joga van a foglalás lemondására. Ha szükséges és az utazó akaratán kívül hosszabb ideig kell maradnia a nyaralóhelyen, az utazás szervezőnek legfeljebb 3 további szállodai éjszakát kell fedeznie.
3: Repülőjárat kimaradás vagy annak késése esetén az utazók kártérítést kaphatnak. Ha a podgyász késve érkezik meg, vagy elveszik, ezt azonnal be kell jelenteni a repülőtér elveszett tárgyak irodájánál. Általános szabály, ha a tényleges utazás nem felel meg a lefoglaltnak, tanácsos fényképeket készíteni a hiányosságokról, és azonnal kapcsolatba lépni az utazás szervezővel, magyarázza Anja Heider-Wallner, fogyasztóvédelmi tartományi tanácsos. Ma este 21 órától ismét a magyar zenéké a főszerep a Rádió Burgenlandon, érkezik a Muzik Mozaik velem. A mai összeállításban régi kedvencek és jól ismert dallamok mellett igazi nyári hangulatú zenék is helyet kapnak, most pedig egy kis ízelítő abból, mi vár önökre este 9 órától. Kezdjük egy igazi Edda klasszikussal, a Csak bírd ki, egy olyan dal, amelynek üzenete ma is ismerősen csenghet.

0: A következő felvétellel pedig egy kicsit visszarepülünk a múltba. Késmárki Marika és az Egy fiú a házból egy igazi retro hangulatú dal.
1: Ó,

0: A teljes muzikmozaik pedig este 21 órától várja önöket itt a Rádió Burgenlandon.
1: Július 1-től új, egységes szabályok vonatkoznak Ausztriában a kutyatartásra, a jövőben a kutya gazdájának is bizonyítania kell, hogy rendelkezik a szükséges alapvető ismeretekkel. A kötelező tanfolyam célja egyszerű: felkészült gazdik, biztonságosabb kutyatartás és kevesebb probléma a póráz mindkét végén.
2: A kötelező képzés összesen 6 órás, 4 óra elméletből és 2 óra gyakorlatból áll, ára körülbelül 150 euró. A tanfolyamon a résztvevők megismerkednek a kutyák tartásával, gondozásával és viselkedésével, valamint a biztonságos és felelős kutyatartás legfontosabb szabályaival.
1: Fontos, hogy a háztartás minden tagjának nem kell külön igazolást szereznie, ha a kutya gazdája elvégezte a képzést, más családtag vagy megbízott személy is sétáltathatja és gondozhatja az állatot. A felelősség azonban továbbra is a tulajdonosé. A Sachkundenachweis meglétét a kutya önkormányzati bejelentésekor ellenőrzik.
3: Időjárás.
1: Ma este száraz, többnyire napos és meleg időre számíthatunk még. Éjszaka nagyrészt terült marad az ég, éjfél után azonban fokozatosan több felhő érkezik. A hajnali órákban éjszakon néhol egy-egy rövid zápor is előfordulhat. A hőmérséklet éjszakára 16 és 20 fok közé süllyed. Holnap csütörtökön füllett, igazi nyári meleg vár ránk. Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, időnként azonban megnövekedhet a felhőzet, a tartomány északi területein reggel még előfordulhat egy-egy rövid zápor, de napközben többnyire száraz marad az idő. A késő délutáni esti órákban viszont elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél délutánra megélénkül, és akár erősebb északnyugati széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul majd. Friss hírekkel holnaptól Bányi Kriszta várja önöket. Kriszta, mire számíthatnak a hallgatók a következő napokban?
2: Magyarországon holnap nemzeti ünnep lesz. Egyrészt ezúton is emlékeztetjük hallgatóinkat, ha épp holnapra terveztek utat a szomszédba, akkor ne feledjék, hogy az üzletek zárva lesznek. De természetesen a Szent István ünnepről mi is megemlékezünk. Sőt, szombaton szerkesztőségünk is ott lesz majd Bécsben, a Stefánsdomban az ünnepségen, így arról is hallhatnak majd a hírekben.
1: Kedves hallgatóink, ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, az előző percekben Palágyi Zsófiát
2: és Bányi Krisztát hallották, a viszonthallásra.

0: Ezzel véget ért a mai muzikmozaik, a magyar zenék órája a Rádió Burgenlandon. Palágyi Zsófiát hallották. Köszönöm, hogy az elmúlt órát velem és a magyar dalokkal töltötték. Remélem, a mai válogatásban is találtak kedvükre való zenét. Köszönöm a figyelmüket, és kellemes folytatást kívánok. Viszont hallásra!
1: Rádió Burgenland, Musikmozaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.